0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

0: Bitangyo Radio. Hayótok a smagadnak.
1: Emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások meg

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg te, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: Austrian rock singer Falco was killed in a car crash in the Dominican Republic. Falco achieved worldwide fame with mega hits such as Rock Me Amadeus, Vienna Calling, and Genie, reaching the number one position on both the American and English pop charts, as well as in numerous other countries. He will be

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: kedvenc rádió. Bitang jó rádió.
1: Bizony, Bitang jó rádió, én mindenkinek gyönyörű szép szombat délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Tudjátok, hogy hogy jöttem? Zucs. Megkockáztattam, hogy nagyon-nagyon gyorsan kifőzök, miután fél délelőtt ott szinte végig aludtam. De hát ez a nagyon rossz éjszakáimnak köszönhető, most tudtam, de itt vagyok, kifőztem. És 14 óra 1 perckor, 1 perccel elő. Értitek? Nem mi? Iszunk még egy kávét. Szóval az a lényeg, hogy egészen pontosan 14 órakor kezdtünk. Kata kérdezi, hogy ki lesz adásba. Én, gyertek velem. Imádkozunk, úgy látom, most is fog kelleni.

Na és akkor közben köszönteném a kedves hallgatóinkat. Itt van a mi kicsi oroszlánunk, azt írja Klossz műsorvezetést. Ténykedek a háttérbe, a messengeren kaptál Jüdör kávét, megkaptam. Köszönöm szépen, sziasztok, szép délutánt mindenkinek, itt is jó zenehallgatást, még most is ő. Kis oroszlánunk, nagyon szépen köszönöm, neked jó tevékenykedés, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan jöttem egyébként. Kat azt írja, jéjegybe, igen, Mária azt írja, tisztán láttad, én is ugyanezt csináltam. Na nézzük, hogy kik vannak itt, kiket köszönthetek, itt van a kis oroszlánunk, ahogy mondtam, itt van kettő droidunk, itt van az én életem párja, a teszom, szia drágám, itt van Bubu 81, és ha minden igaz, vele van az ő élete párja, szia Bubuné, velünk van a mi Katánk, a mi Máriánk, Pusza, Nefertitink és Pistánk is, illetve még nem volt időm, hogy megnézem, hogy külsős hallgatóként kicsatlakozik hozzánk. Ha minden igaz, itt lesz velünk az én drága Petrusom is, és a szilveszterünk sem fog, remélem, engem úgy hagyni, nem hallgat, csak azért sem, mert szerintem együtt vannak a valahol. Talán itt van velünk már Viki, szia Viki, aki kérdezi, hogy hol van a rádió, ott van a rádió. Közben Buli király Gyula is jelezni fog hamarosan, mert tudom. Egyéb cseten lévők, csodaszép délután, nektek is érezzétek magatokat, nagyon jól az elkövetkező 2 órában. Igyekszem úgy csinálni, mint hogyha összeszedném magam. jó lesz. Imádkoztatok velem együtt, úgy látom a csetfalon, hogy igen! A zenécskéim még alakulnak, mivel későn tudtam berobbanni, és miután berobbantam is, mentem még ki a konyhába. Úgyhogy alakul még az adás, illetve a szerkesztése.

0: Szóval az, ez egy fa. Csak azért nem mindenki ezt írja be most már, hogyha feljövök csetre. Vagy ha jövök adásba. Jaj, úgy hiszem, hogy még a kávétól valami erősebb kellene. Valami erősebb, de valami olyan, ami még nem drog. Hát ugye, a zene az én drogom.
1: Ez egy fa.
0: Ez meg lett a ti kedvencetek, elértem, amit akartam.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: Ez egy fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Gyerünk mindenki, bitangjók vagyunk.

0: Most jó nektek? Ugye jó nektek? Jaj, de jó, sose volt ilyen jó. Azt írja az én... Azt hiszem, hogy olyan gyorsan jöttél be, hogy láttad magad a gép előtt. Hát nem csak én, hanem te is láttad, hogy jöttem be. Te is jöttél velem együtt. Azt írja a Wiki, hogy jó, relax, fekszek, csukva a szemem, téged hallgatlak, és te is azt tudulod, hogy...
1: Ez egy fa, ez egy fa,
0: ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa. El tudom képzelni, mennyire el tud lazítani ez a zene. De hát kérik.

Szóval nekiugrok még egyszer, aminek az előbb nekiugrottam, bár de nem úgy jött össze, hogy szerettem volna. Úgy látszik, hogy ez a fa, ez már az én védjegyem lesz. Jó van az úgy, tudjátok, mit akarok mondani. Védjegyem.

0: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: Ez egy fa. Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: Ez egy fa. Ez egy fa.
2: Nefertiti már nevetve írja, hogy jó adást, köszönöm szépen, azt írja, hogy már hiányzott a fa. Közben már ott valaki beírt, hogy kenyér, kata kenyér. Á, nem, már unalmas lesz. Amúgy káposztás bablevest készítettem. Kolozsvári füstölt szalonnával, igen. Igazi szabolcsi étel. És azt tervezem, hogyha majd megyek kiadásból, akkor azt teszem elugrik a boltba. Hoz olajat, mert az nincs, és nekiállok egy jó kis fánkot sütni. Na és akkor jöjjön Jennifer Lopez és Pitbull közösen. A Pitbull nagy kedvenc egyébként a külföldiek közül, de hát sokan vannak. Ez itt az On The Floor, egy kicsit máshogy. Szóljon neked, Viki, aki éppen relaxálsz, és közben engem hallgatsz. Szegényem, nincs elég bajod, ugye?

közben én megtudtam a háttérből, hogy az én Petrusom és a főnészünk Túr Istvándiban vannak, kirándulnak és éppen bociznak. Nektek nagyon jó szórakozást kívánok!

Egy jó kis popóra az új zenével folytatom az adást. Jó, hallottam, húzd le. Ja, nem. Ez itt Daddy Yankee. Gyertek, bitangok. Gasolina.

Kata azt írja a chat falon, hogy hát én mindig itt vagyok, Bea. Igen, tudom, csak ő már itt van velem több mint 20 éve. Ugyanúgy az én kedves Máriám is, aki még munkahelyről is fellép. És ezért mondtam így, de egyébként mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Neked is, Kata, igen. Sing hallelujah! Ő már így doktor Albi bácsi a 90-es évekből. Aztán majd jön az az igazi autózenénk az Otesszal. És Vikinek leszek majd kíváncsi a reakciójára.

Kata azt írja, hogy ő már lassan 3 éve ismer még a másik helyről. Az a helyzet, hogy a másik helyen 1 éve, most van 1 éve, hogy voltam, talán még nem is voltam. Jövő héten lesz valamikor, hogy 1 éve vagyok, vagy voltam ott. Aztán, hogy te honnan ismersz 3 éve, azt nem tudom, de olyan 1 hónapja írtad, hogy lassan 1 éve. Na mindegy, örülök neki, hogyha neked így telik az idő. Én azért annyira nem örülnék neki, hogyha 1 év, 1 év, 3 lenne, mert számoljunk csak. Most vagyok éves. És akkor jövőre meg már olyan sok lenne. Na, szóval a lényeg az, hogy én mindenkinek nagyon-nagyon örülök. És próbálom ezt kifejezni. Na és most figyelj, Viki, hogyha itt vagy.

Azt mondja a kis oroszlánunk, hogy, hogy Kata, ez nem jött be, bár tudjuk, te mindenhol ott vagy, erre a Kata. Hát nem, Andi. Ki járt itt, de kinek a pipája, de maradt itt. Annak a pipája, de ma, hát ha autóba beülünk. Max hangerő. Plusz még mi is max hangerő, na te szomor. És jöhetnek a kilométerek.

várjatok, mert most én elakadtam. Azt írja a kis oroszlánunk, hogy Redket fermentáltam. És hogy mi szoktunk ilyet csinálni. Leszoktam mosni, hogy esetleg úgy van. Fogalmam sincs, hogy mit jelent az a szó. Légy szíves, homályosíts fel.

Megérkezett közénk Viborka is, nagyon szép délutánt kívánok neked is. Azt írja a kis oroszlánunk, hogy ő is meg szokta mosni. Na jó. Mária, kis oroszlán, leírnád, légy szíves, magyarul is? Én sem értem. Lehet, hogy én már most ott tartok, hogy félek megtudni, hogy mit jelent az a fermentálás, vagy mi az.

Gere gere gere, no Johnson. Találtam egy olyan zenét egyébként, amit nem tudom, hogy lemerek-e adni, de én annyira le szeretném adni. Azért, mert van benne egy pár olyan szó, ami, hát én nem tudom. Addig is szóljon a Cunci Mókus a Hungáriától, míg megérdeklődöm, hogy lehet-e kis oroszlán, lehet-e?

mint a jég, elolvadhat még. Na, akkor jöjjenek a törpök egy kicsit máshogy. Aztán pedig azt, amit kérdeztem, hogy leadhatom-e vajon. Megkaptam rá az engedélyt, igen, köszönöm szépen, és akkor...

0: school, ado, okosha school, ta syphilis school. Hey, magas egyet, miket hol a tenger, hupiké, ott vannak ők a
1: Na, hát ebben volt minden, szifiliszkó, meg volt benne gonosz román hókuszpók. Most pedig az a nagy büdös helyzet, hogy hozom a két kannát, mármint nem az enyémet, mondjuk ez is itt van rajta, mindegy. A kannás kettest. A szám címe elhagytál. 18 plusz.

Na jó, lekeverem, még mielőtt ezt mondanátok. Jaj, milyen ez a mókuska? De engedélyre öregtem be nektek, hogy de jobb beraktam, figyelj!

Nem történt semmi. Nem hallottatok semmit, itt sem voltunk. Én már itt Gloria Estefan a 90-es évekből, és hozom tőle a Conga szalszát.

azt írjátok, az, hogyha ezt lemertem, vagy lemehetett, akkor jöhet az esti Vudu Baba is. Jajaj, jajaj! Ne legyél meg guftuftalan, jó? Amúgy ezt még énekelném is.

van, hogy hát nem jól olvastam. Azt írja Mária, hát Kata, az öreg ember nem volt képes semmire, kiverte, és én meg azt olvastam, hogy kiverte, és visszakérdeztem, hogy kivert ki mit. Nem jól olvastam, de akkor mit vett ki? Jaj, ez, akkor tessék leadni, én nem merem, én félek. Tudjátok, én félek. Amúgy úgy érzem magam, mint hogyha most keltem volna föl, most vagy a zene hatására van, vagy meleg van, vagy nem tudom. Cold Heart, Dua Lipa és Elton John közösen. Nem is tudom, hogy ki írta be a múltkor, hogy neki nagy kedvence. Hát akkor fogad tőlem sok szeretettel. Ha nem derül ki, akkor persze mindenki, meg amúgy is mindenki is. Egyébként ez a Sacrifice.

Jó, már értem, Mária, hogy én vettem ki a zenét. Lekevertem, igen. Azért gondot tényleg nem szeretnék. De megmutattam, hogy milyen hülye vagyok ma, és aztán no. Ha nem tudtátok volna eddig...

Kata nagyon kedves, hogy azt írja, hogy én tartom a hátamat, hallgassuk meg. Hát drága Kata, hidd el, hogy nekem nincs szükségem a te hátadra, az, hogy én leadjak egy zenét, illetve ahhoz, hogy leadjak egy zenét. Mert max hátulról kapok egy elnyebelnyét. Ugye rólam lehet tudni, aki régen ismer, hogy amit nem szabad, az nálam biztos, hogy zöld lámpa. Na meg nem mindig mennek ezek a zenék.

0: Azt az már énekli a hátam mögött azt a bizonyos zenét.
1: Zenék a közelmúltból.
0: Én meg azt mondom, hogy no. És kérek egy visszajelzést. Ugyanis itt a kis stúdiumnak a sarkában olyan meleg, hogy be kellett, hogy indítsam a ventilátort. Nagyon belehallatszik-e ez a kérdésem? A klímát még nem kapcsolnám be, azért még annyira nincs meleg, de azért itt már érzem, hogy beszorul a levegő.

köszönöm szépen a visszajelzést mindenkinek, egyszerre írtatok hárman is, vagy lehet, hogy négyen is. No, akkor nem hallatszik bele ennek körül. A 2026. 5. hó 9-e van szombat, amikor újra van névnaposunk, kedves Gergelyek, benneteket lehet ma ünnepelgetni. A Gergely egy görög eredetű férfi név, jelentése éberen örködő. Hú, akkor akár lehetnék én is Gergely. Drága Gergelyünk, boldogságos névnapot kívánunk nektek!

aki még ünnepel ma bármit, házassági évfordulót, születésnapot, bármit. Vagy csak úgy köszöntjük fel őket együtt. Hát tudjátok mi, mert mi bétöngjók vagyunk, és mindenkire is gondolunk. És hogy hol találtok meg minket, figyelj itt!

0: No, okei, okay, Zede. Mit hallotta, mi lesz itt?
1: No, mi lesz? Mondjad le, kérdem a...
0: Hát, hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
1: Ne, azok mi is megyünk!
0: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk.
1: Nincs kocka! Buli van!
0: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzeld el, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
1: Na ne már, akkor felrubbanunk!
0: Nem, szerintem szétbukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, menjünk!
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
2: hanem a rádiót kapcsold be, jó van?
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
1: Nem a piros!
0: Nem, a zöld.
1: Ja.
3: Bitangyó rádió.
4: A mikrofonnál most Mókuska.
5: Én közben megtudtam, hogy ami Máriánk is ünnepel, azt írja, hogy nálam ma van a semmittevés napja, meg kell ünnepeljem. Hát akkor boldog semmittevés napot kívánok. És azt írja, hogy a napot is elloptam, azért esik igen nála. Az így jó idő, itt viszont az van. Bár azt írja nekem itt a gépem, hogy esős napok várhatóak. Hát várjuk, májusi eső aranyat ér. Figyeljetek, meghúzzuk a Margót. És akkor... 20 Margó!

Na csak mi történik, nem szoktam ilyen zenét adni. Aztán meg a kis oroszlánunk is azt írja, hogy ez az ő buli zenéje, és hozzák a Margót, durva. Ez a Sikics Margó.

Az ez a része tetszik nekem is, jaj, de mennyire. És húzza mindenki, ez igen, hogy Margónak milyen jó. Még a lányok is jó meghúzzák, várjatok, én is húzok rajta egyet. Hozom a karikás ostort. Baseball ütőt vagy a szöges drótot, hogy gyere Margó, sikicsit alattam. Közben a hátára ülök, hát de marra vagyok. Na, ki szereti a focit?

drága Marika barátnőm azt írta, hogy ma a semmittevést fogja megünnepelni. Figyelj drágám, szóljon neked egy nagyon jó kis zene, aminek a címe Lógatom a lábam. A tacom meg énekli, hogy növesztem a hájam, és áll és táncol, és fogja a pocakját. Ami pont nekem való kis pocak.

15 óra, 1 perc van egészen pontosan most. Kalkuttába mentünk. És ahogy írtam, én még soha nem hallottam ezt a zenét, és most veletek együtt hallgattam meg. Úgy gondolom, le lehet adni kis vidám zenécske, már megyünk is tovább. Szandinak van egy olyan című zenéje, hogy Teenager Lamour. Egy cover remixben fogom elhozni 2025-ből. Nem hallgattam ezt sem végig, belehallgattam, tetszett, és úgy döntöttem, hogy majd együtt a Bitangyókkal.

Adesztől kaptam egy 10-est. Köszönöm szépen! Lényeg az, hogy vitunk jó!

Na, én megkérdeztem az én oteszomat, hogy mit írt, azt írta, hogy elcsurálták a Dolarint, Martin megint nyitva hagytad a garázs kaput. És akkor megkérdeztem, hogy mi az? Mi az időgép? Marika meg azt írta itt nekünk, hogy azt ezt nem láttad, visszavittem az órát egy nappal. Tudjátok, hogy mi jutott egyébként? Nekem mindegy, hogy mi van kiírva. Tudjátok, hogy nekem egyébként mi jutott eszembe? A Bobby, amikor megkérdezik tőle, hogy milyen nap van. És nagyon sokáig mi volt neki, március 6-a. És hiába bizonygattuk, hogy de nem az van, de neki akkor is az volt. Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy itt vagytok velem. Nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónak a fülecskét. Gyorsan nézzünk majd egy időjárást is, mit szóltok hozzá, hogy kell nekünk időjárás, vagy nem kell. Nézzünk meg azért egy-két napot, jó? A szombat kellemes, májusi idő, élénk széllel. Szombaton kezdetben felhős időre számíthatunk, majd napközben felszabadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és délnyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdőlhet. A Dunántúlon, itt nálunk, több helyen megélénkül a déli szél. Hajnalban 6-13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul. A 28-al meg vagyok elégedve, az nagyon jó lenne nekünk. A 28-at meg elosztanám oda, ahol hideg van. Az már nekem sok, úgyhogy nagyon érik a medencés dolog. Oda ki az udvarra. Igen, ring ding dong szóljon nektek. Ez is egy 90-es zene. És megérkezett a mi beosztásunk méghozzá Pinocchiótól. Nagyon szépen köszönjük. Szia Pinocchio, hogyha itt vagy a háttérben. És akkor én már meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam nektek, hogy kik lesznek ma még adásban. Ugye 14-től 16-ig szerény kis személyem. Én kis szerény. 16-től 18-ig érkezik Gébelen és a hétvégi Dance Floor. Aztán 18-től 20-ig jön a kis oroszlánunk. És a hevesen, vegyesen. Húha, én nekem tudta, hogy itt kell, hogy legyek. Tartsatok velem, velünk. Köszönjük szépen a beosztást. Nekünk tuti meg lesz a ma esti programunk, legalábbis... Értitek? Amire leírtam, hogy bekaptam a valamit, kiköpöm, és mondom megint, addigra elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja igen, az, hogy nekem tudja, hogy meg lesz majd az esti programom, de az is úgy fog kinézni, hogy az egyik fülembe bent lesz majd a kis oroszlánunk, a másik fülem pedig az ATC lesz, és a TV. Igazából olyan hangba lesz majd az egyik fülem, hogy úgyse fogom hallani a tévé, de ott ezt igen. Hát tudja, hogy valami film is fog menni. Így szokott lenni, hogyha én este hallgatózok, hogy veletek vagyok fent a chatfalon. Hát ami nem olyan gyakran van. De azért néha előfordulok este is.

azt írja Mária, hogy akkor olyan vagy, mint a kávé 3-1. Nagyon szívesen kisoroszlánom, ahogy mondtam, olyankor az, hogy az egyik fülem betugva, de ott olyan hangerő van, hogy a másikat is teljesen lefoglalja. A te szájról olvasom, szóval. Dancing in the Moonlight. Jaj, de nagyon kis kellemes zene.

Mondok nektek valamit. Ventilátor mellett 25 fok van itt a kis rádiós sarkomban. Szóval, ahogy mondtam, nálunk azért meleg van, és be is szorul nagyon a levegő.

Márián azt írja, hogy gyere ide, itt most jó levegő van, sem meleg, sem hideg. Akkor azt mondom neked, Márián, hogy futok. Románul.

Amúgy elmondom nektek, hogy régen volt egy kis ismerősöm, aki szegény már nem ilyen, nyugodjon békében. És tőle tanultam egy pár román szót, hát természetesen a legszebbeket. Aztán jött a Mária, aki megtanított futni románul. Hát mit csinálnak ezek itt a háttérben? Hát nem mi vagyunk. Hogy örül neki? Az igen. Cup-cup. Marika azt írta, hogy éppen írni akarta, hogy csak ne románul fussak, mert nem érek oda-oda. Nem tudok beszélni, tudjátok miért? A nagy kedvenc, amit nagyon megszerettem, és minden adásomban le fogom adni, hogy meghallom, nekem gatya.

bennem a holnap. De szeretem, azt írja a Mária, hogy tegnapra kellett volna, hogy menjünk. Tegnap te még dolgoztál.

Mega egy tánc, közben pedig olvasom, hogy mi történik a chatfalunkon. Azt írja, hogy körülbelül 3 nap, egy oda, egy vissza, meg egy lazulás Marikánál. Mire a kérdés Marikától, hogy szerinted elég lesz az 1 nap, erre én válaszoltam, nem. És Atasztom is ugyanezt mondta, hát igen. És ha már így belemelegettünk, akkor Delta. És bulizás. Jön a sör, a bor és a pálinka.

most eszembe jutott valami, amitől az én szívem az kicsordul, szétcsordul. Nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, mivel a kis unokáimról van szó, a Dórikámról és az Olivérről. Tegnap volt itt Pápán a Tarcsi gála. Ja, hát a lánykámról nem is beszélve. Szóval kicsikkel kezdem. A két kicsikém fellépett, a Dórikám ilyen magyar táncot tanul. Ilyen népművészeti táncot, és nagyon szépen táncoltak, énekeltek. Ezek a kicsi lányok, harmadikus a Dórikám, akit hallhattatok már velem adásba. Egyen meg a szívüket táncoltak, és úgy énekeltek, mint a Zizi laborba. Az asszonykák, jaj, nagyon édesek voltak, konkrétan sírtam. Hát jó van, ez van. Na hát, Olivier. Ezt is hallhattátok már egyszer beköszönni. Első osztályos. Kis húsgombóc, nagyon szeretem. Tudjátok, mire táncolt? A rock and roll-ra. Szuper jók voltak, napszemüvegben, farmer nadrágban, fehér ingben, piros nyakkendővel. Fent van a Facebookomon. A vidám zenécske volt, én meg sírtam. Vagy csak azért, mert én is nagy táncos voltam régen. És akkor még a büszkeségem a Mendi lányom, akit minden évben meghívnak erre a Tarcsi gálára a beteg gyerekeknek hajat fonni. A kislányoknak, és most is így volt ez. És ahogy eddig, most sem fogadott el érte pénzt, pedig megvan külön erre az alkalomra a pénz. És az én drága nagylányom újra felajánlotta a beteg gyerekeknek ezt a pénzt. Tavaly igaz, hogy csak 2 vagy 3 fejlesztő játékot tudtak venni a beteg gyerekeknek. Valószínű, hogy most megint erre fog menni, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok, el kellett, hogy mondjam. És csordul a szívem túl, meg még azon is túl. Meg ha lehet, még azon is túl. Na és akkor nélküled az élet gyötrelem. Egy kicsit máshogy.

A meglepetés az én lányom hallgat, pedig nem szoktak. Főleg, hogy csinálják a házat. Azt írta nekem anyukám, volt kitől tanulnom, szeretlek.

jaj, de nagyon jól összehozták ezt a zenét, Pét, ugye? Na és erről a zenéről eszembe jutott egy másik, egy nagy, hatalmas kedvenc. Még egy kicsit a rock hullámhoz maradunk, de nem ez a kemény, amit én szeretek, hanem az a lájtos, amit szintén szeretek. Már itt is van nekünk az Oceán, és a zene, amit nagyon régen játszottam, jön a régi láng.

Neferti, ti azt írja, hogy az ő kedvenc együttese, akkor fogad nagyon sok szeretettel. 15 óra 30 perc van. Ataszom kérdezte, hogy van valami Nightwish-ed. Áhám, kiválasztottunk egyet, jön az Operaház fantomja. Aztán pedig megyünk tovább, jön majd az éjszakai járat is.

Ajajaj, és hogy hát falunkon már minden is van. Még a kiskutya is rázza a fejét. Ahogy ígértem, érkezik az éjszakai műszak. Vajon mi lesz éjszaka? Mondjuk... legyen a szex. Reggelig, hogy szóljon!

Artacom azt írta arra, hogy na mi lesz éjszaka, azt írja, hogy na mi lenne. Ja, tudom, a kis oroszlán túlórázik reggel 6-ig. Kis oroszlán. A feladat előtted van. Én meg azt mondom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Az, amit énekelnek, meg az, hogy te közben reggel 6-ig tolod. Mi, te úgy.

és közben megjelent nekem a háttérben a következő 2 óra házigazdája, aki nem más, mint... Gévelen! Köszöntelek téged is, legyen csoda szép délutánod! Can't touch this. MC Hammer a lejátszón van. És mellette Dr. Albi bácsi, 90-es évekből mind a ketten. Jön a Can't touch this. Életben most úgy jön, hogy Can't touch me, life.

0: you to freeze. Stop. Hammer time.
1: Hoppá, nekünk már flink van. Jó reggelt neked, ahogy írod, neked most van reggel. Csücs, leérezd jól magad. Hát ha nem vagy elég szédült, majd megszédítelek én. Ahogy teszem a többiekkel is.

Marlene-en kezik, azt mondja, nem kell, nem akarom. Ilyet mondani egy nőnek, hogy nem akarom. Hogy gondoltad te ezt? A gyerünk, hozom a szöges drótot, a baseball ütőt, a karikásos tort. Na, még most se akarod?

Karma, Kameleonnal fogunk tovább menni, méghozzá egy reggaeton cover Kultúrklub remixel. Can't touch this. Figyeljetek, jó kis zene lesz.

De kedvesek vagytok, a szírja. Kis oroszlán, ne igyál többet, megártott a kávé, az lehet. Azt írja a Máriánk. Egyem a szívedet, azt mondja neki még a sima víz is. Milyenek vagytok? Hát, ha a kávétől erősebbet nem igen iszok.

Hát az rám néz vigyorogva, azt kérdező, hogy nem iszol mást. De igen, tudjátok mit iszok? Málnás bugyborékos vizet. Hát nagy hatással nincs rám. Szóval, ha én úgy beszélek össze meg vissza, meg félre, az ilyen mondhatni természeti adottság.

Na, azt írja bent a chat falunkon. A mazlink, hogy felpörögtem. Na, látod, milyen jó? Csak ide kellett jönni. Azt írja, hogy a tesz, hogy üt a kávé. Jó, az a legjobb. Szóval akkor nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Little Leon azt írja, hogy félre beszél a lelkem. Na most akkor kiről van szó? De azt írja a Mászni erre, hogy azért imádollak titeket. Most akkor én beszélek félre, vagy ti? Csak azért, mert én értem, hogy én mit beszélek, de hogy ti mit írtok, arról már fogalmam nincs. Na mindegy, hoztam nektek egy nagyon-nagyon szép lassú zenét. Kicsit ellágyulunk itt a sarokban, 20 nem tudom hány fokban most már. Egészen lácsú vagyok, befolyok az asztal alá. Azt mondom, lácsú. Na hát meghalnék a karjaidban, ő Tillinger Attila. Hányan szeretjük egyébként? Köszönöm szépen a jó edit táblákat!

tudjátok, hogy mi a legszebb szerelmi vallomás? Egy napon a mi alsó neműink is együtt forognak, fognak, nem. Szóval egy napon a mi alsó neműink is együtt forognak majd a mosógébe pörögni.

0: Kifutnék még egyszer. Szóval... A legszebb szerelmi vallomás. Egy napon mi alsó neműink is együtt fognak pörögni a mosógépben.
1: Mi ott leszünk a mennyországban.
0: Azt írt a kis oroszlán, hogy ez nagyon megható. Engem is annyira meghatott, hogy folyik a könnyem. Közben a Mászlink azt ír, hogy kikészíti az éjszakai műszak. Hát ha itt lettél volna az adásom elejétől, hidd el, nem készít ki jobban az éjszakai műszak, mint én. Na, csodálatos, szép zene volt, végig vihogtam az egészet, és nem tudtam elmondani, amit akartam, de most már tudjátok. Na, hát akkor indul a buli. És vele együtt jön azt elmondani, amit akartam, de most már tudjátok.

Azt írja Mária, hogy ő is szokott szerelni ezt, azt, mire a kis oroszlánunk azt írja, hogy én porszívó csövét szerelem, valami megakadt a torkán. Meg jó, hogy csak a porszívó csövének a torkán akadt meg valami.

beugrottam a skuránk is, bár én ezt a társamlegesleg elején úgy láttam, hogy beugrottál, azt írja, sziasztok, szép délután mindenkinek, csak bekuk vendégek vannak, jó Adi, drága, köszönöm szépen, érezd jól magad, még itt maradsz, én is csak 10 percig leszek már. Én azt hiszem, hogy a mai adásom után mindenki fellélegezhet, hogy végre vége az Adimnak, lehet, hogy most én is így vagyok ezzel. Hebegtem és habogtam. Volt itt ma is minden. De élvezzük, ahogy a zenében is, ha élvezed. Kata közben mindenkit is szeret.

Azt írja, hogy köszönjük szépen, remek hangulatot és a jó zenéket, jó beat funkot kérem szépen, fogom majd hozni. Csak még a fiatalembernek itt az ágyon el kell, hogy majd menjen egy boltba, mert hogy nincs itt olajom. Addig össze tudom majd gyurmázni a tésztát. Tudod, drágám, aznap éjjel beadtam a derekam,

Hogy is volt ez? Volt egy találkozás, két hét múlva egy újabb, és azóta minden nap együtt, mert beadtam a derekam. Na és akkor jöjjön még így a végére egy obladi obladá.

van akinek leszáll, van akinek felszáll. Van aki vasat emel, valaki mást emelget valahová, tesz ide-oda. Na de a lényeg az, hogy eljött a búcsú pillanata. Én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem, hogy jól érezte magát, láthatóan. Köszönöm hallgatóknak is, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem nektek is volt azért élmény. Bár ha feljönnétek hozzánkat, tudjátok hova, bitangyoradio.com-ra, akkor többet látnátok és jobban értenétek azt, amit én itt csacsogok, meg csipogok. De én így is nagyon-nagyon örülök nektek. Szóval a mikrofon mögött az elmúlt 2 órában a vigyorgos mókuskát hallottátok. Csóka a családnak, mindenkinek további gyönyörű szép napot kívánok, vagyjátok sok szeretettel. Gépjelent az elkövetkező 2 órában. Vigyázzatok magatokra, csók a családnak, sziasztok!

Otthon családnak, elmentem vagánynak, csók a családnak. Elmentem vagánynak.

Mit visur kísoljon. És akkor sziasztok! Majd találkozunk, puszak!

Hát kellemes szombat délután kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Köszönöm szépen Mókuskának ezt a fantasztikus adit, és hát tartsatok velem ebben a 2 órában, a Gébelen a mikrofonnál és a keverőpultnál. Ez a Weekend Dance Flow. Here we go. Start. Here we go.

És hát táncolunk egy kicsit a Holdfénynél, a Dancing in the Moonlight a felvétel címe Top Loader-tól Franco Lippi remixében. Ne fedjétek a Bitangyó Rádió weboldalának elérhetőségét, bitangyoradio.com, és hát lehet jönni természetesen a csevegő falra is. Hát nagyon boldog négy napot kívánok a Gergelyeknek, minden Gergely nevű ismerősömnek is, és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Remélem, valakinek mind a kettő sikerült, a Gergely és a születésnap is. A csetet úgy is elérhetitek, hogy a Bitangyó Rádió weboldal cím elé írjátok, hogy chat.bitangyoradio.com, és lesz.

És hát természetesen továbbra is ott vagyunk a közösségi oldalakon, megtaláltok minket a Facebookon is, ha még nem csatlakoztál csoportunkhoz, tedd meg most, és lájkodd be az oldalunkat is, köszönjük szépen! Hamarosan én is ott vagyok a Csörgő falon, és megézem, kívánít velem szombat délután egy jót bulizni. Megy majd a dance egészen 18 óráig.

És jön egy nem is olyan régi felvétel, Madonna Sabrina Carpenter készítette a Bring Your Love című nagyszerű nótát. Nézzük, hogy hogy sikerült, aki még nem hallotta, mindjárt meghallhatja.

Tehát itt van Madonna, és hát ugye Carpenter, Sabrina Carpenter, és hát akik itt vannak velünk a Csevegő falon, Bubu, Katóka, Lara, Mária, Mázli, Nefertiti és Pista 67, és természetesen jó magam is, lehet még jönni, sokan beférünk. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!

És egy érdekes cím a folytatásban, a Fingo and a Spingo, ez a felvétel címe, Tiziano Ferro felvétele, Blaster's Boys remixében pörög majd.

No, nem azért nem aludt, mert folyamatosan a Bitangő rádiót hallotta. Na, nem, mert dolgozott. Hiszen nem csak délelőtti meg délutáni műszak van, hanem éjjeli, éjszakai műszak is. Egy sorozat is van ehhez a címmel, ha jól emlékszem.

Nekem nagyon tetszik ez a nóta, Dapa Deep és az In My Soul, a Twin és a Margada felvétele a folytatásban. Érkezik a Don't Let Me Go!

Közben Katóka az élményeit meséli, hogy a kórházban ráoltották a villanyt, amikor aludni szeretett volna az éjszakások. Hát igen, érdekes élmény.

És hát érkezik az óceán energiája, illetve az energia óceánja, Ocean of Energy. Aki megcsinálta nekünk ezt a felvételt, egy lemezlovas, mégpedig DJ Amur. Szóval Ocean of Energy.

Klassz ez a nóta, Weekend Dance Flow itt a Bitangyó Rádióban, a Gébel a műsor egészen 18 óráig dance és club dance zenékkel. Ivan és a fotonovella érkezik, egy nagyszerű feldolgozás van, amit Autos Control AT készített el nekünk.

Milyen jó így ez a régi nagy sláger. És hát slágereket rakott össze DJ Fanta is. Az ő remixe érkezik a Mike és a Linkin Park felvételéből. A címe pedig Number 4 House.

És természetesen lesz még élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, még pedig 18 órától érkezik hozzátok Little Lion. Úgyhogy aki kedveli a kis oroszlán műsorait, mindenképpen tartson velünk este 6-tól.

ugyebár aki nem emlékszik, a 2017-es nóta, ugye az ausztrál-New Zealandi duótól, a Showstól. Love Tonight!

húsvétkor szokott lenni, nem a kisbari meg a nyúl. DJ Nyúl.

Hát, Can I Feel, ez a felvétel címe, a Benny Benassi készített egy felvételt a Rafael Szerátóval, hát ez hangzik most el néhány percben.

És hát természetesen Mázd is készített nekünk egy rajzot, a Bitangyó Rádió néven vagy címen, és hát szerintem jól sikerült, hiszen a rádió az Bitangyó. Úgyhogy ne bújj el!

És ha valaki még mindig nem tudna, hol lehet a rádiót hallgatni a csörgő falon, a bal alsó sarokban van egy play gomb, hogyha arra kattintasz, akkor már is ki tudod választani a rádióhallgatást.

Fel is kapcsoltam itt nálam a diszkófényeket, hogy jobb legyen a hangulat, te is kapcsolt fel, hogyha van, vagy kapcsolgasd a villanykapcsolót nagyon gyorsan, és akkor olyan, mint a stroboszkop lenne. Closure, a következő felvétel címe D.O.D. és Hayley May felvétele forog majd. A Weekend Dance Flow itt a Bitangyó Rádióban 18 óráig Gébelennel.

És hát hallhattuk ugye a felvétel címét, nagyon sokszor Closure, D.O.D. és Hayley May felvétele forgott. Egy kis híd következik, mégpedig híd a tánc az, Dance Bridge az előadói név, és a felvétel címe pedig Fade Away.

Közben írják nekem, hogy tudom, hogy sokan most a Kossuth téren ünnepelnek. Hát jó ünneplés nekik, mi meg itt ünneplünk a Bitangyó Rádióban.

És hát Katókától egy kis angol nyelvlecke ismét Wolfinak, hiszen a múltkori adásban is üzent neki. Wolfi, figyelj, wait my friend, ezt üzeni neked a Katóka.

0: Érkezik hamarosan Jaguari és a Rakata című nóta. Majdnem azt mondtam, hogy Ratata, de nem Ratata, hanem Rakata.
1: Bitangyó Rádió.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Hát akkor Hold Me, ez a felvétel címe, Max Mate notája pörög. Weekend Dance Flow egészen 18 óráig, ahol érkezik majd hozzátok a fantasztikus Little Lion.

Maximate és a Hold Me, ez a néhány percben egy nagyszerű felvétellel. Itt pedig Free Maisons érkezik, a Love on My Mind. Ma van május 9-e, a kormányváltás napja.

Freemason se és a Love on My Mind. És jön egy kis narkotika folytatásban Liquidótól, Andrea Cecchini és Luca J. Master remixében.

Lick Widow és a Narcotic Andrea Cacini és Luca J. Master feldolgozásában. Alexander Strahn érkezik a Fall Harborral, közös felvétel, No Sleep. Ez jó lesz Mázinak, hiszen nem aludt, No Sleep.

Hát igen, még biztos, hogy nincs alvás. No Sleep, Alexander Strand és Paul Haber felvétele. Ghostbusters, No Time for Love, majd itt a folytatásban nálam. Nothing's Gonna Stop Me Now. A felvétel címe, talán egy feldolgozás, ugye meghalljuk. A cím az ismerős.

A hölgy, akiért bomlottak a férfiak annak idején, aztán kiderült, hogy hát az azonos neműeket szereti. I turned it round in my mind. And now my mind. És azóta már össze is házasodtak. To leave the past behind. Milyen modern ez a világ, vagy bolond?

Jönnek egy páran a folytatásban, mégpedig Essien mashupjában Jennifer Lopez, David Guetta, Dark Intensity és Seth Hills. Na nézzük, hogy sikerült ez a feldolgozás.

Ne feledje senki, hogy este 6-tól érkezik Little Lion fantasztikus műsora, aki ugye nem csak digitális formában, hanem analóg felvételekkel is érkezik, vagyis fekete korongokkal. Amit ugye manapság vinilnek neveznek, annak idején meg mindig azt mondták, hogy a bakelit. Hát pörögjön a lemez itt a Vitangio Rádióban. És hát mencs meg ma éjszaka. Save me tonight!

Közben azt írja Little Lion, hogy nem felvételek, arról játszom, ha vinil. Hát a vinilen is felvételek vannak, nem? Oda rárakják a műanyag lemezre a felvételeket.

Szerelem a paradicsomban, valami ilyesmi, hogy a cím Love in Paradise, Mark Cornish, Sammy Two, nótája pörög. Még jó, hogy nem szerelem paprikában.

de jó az a nóta, nekem nagyon tetszik, Marcon és Sammy Too, Love in a Paradise, és hát érdekes nevek a folytatásban, meg minden Hindira, Paganotto remixében pörög majd az Algo 2, Shakira és Bale felvétele.

És hát megint valami másik nyelv, hiszen nem angol nyelvű felvétel, legalábbis a címen Necesito Victor Telaggio felvétele forog majd

Látom, a Falkó módszerét használják, két nyelven énekelnek, beszélnek benne. Necessito!

És hát Szenyorita, megosztatod a Bitangyó Rádió elérhetőségeit az ismerősökkel, barátokkal is, barátnőkkel is természetesen, szóval bitangyórádió.com, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is.

Egy rövidítés a felvétel címe, szerintem mindenki tudja, mi az a rövidítés, ugye van egy W, egy T, meg egy F betű, és hát ugye Keys és Ronald Clark dolgozta fel. Na, kinek a nagy slágere volt ez?

Hát igen, ebben az időszakban még nagyon jó zenéket játszott Madonna. Illetve hát énekelt. A színpadon pedig játszott. És jön az úriember, akit ismeretünk a TikTokról, Prezioso és Marvin felvétele fog majd In My Mind címmel.

És hát lehet készülni, hiszen nem sokára itt van Little Lion, és pörgeti nektek a lemezeket itt a Bitang Jó Rádióban. Hiszen az ő élő műsorra érkezik közvetlenül utána 18 órától. Ez pedig a Weekend Dance Flow Gébelennel.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor pörgessük egy kicsit fel a Jake Shore és Energy Tracks felvételével. Coolito on the floor, a felvétel címe.

Nagyon jól szólt a DJ Ogi ezt a felvételt, Symphony volt a címe, hamarosan pedig érkezik hozzátok a Little Lion, hiszen az utolsó felvételen pörög majd Critical Mass-tól Coming Back For You, illetve To You. Szóval jövök vissza hozzád!

És hát ez volt Gébel a műsor a Hit a Bitang Jó Rádióban ebben a 2 órában a Weekend Dance Flow. Remélem mindenki jól szórakozott, és további jó szórakozást kívánok majd Little Lionnal. Hallgassátok továbbra is a Bitang Jó Rádiót. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb, vagyis holnap. Sziasztok!

Hello, hello, sziasztok! Csodaszép szombat estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. 2026. május 9-e van. 18 óra 3 perc. És egy tőlem nem megszokott időpontban. Lehet úgy voltam vele, hogy van időm, van kedvem, van lemezem. Hát akkor miért ne? Szeretném megköszönni Mókuskának és Gébelennek az előttem lévő fantasztikus két-két órás remek zenei válogatását, a jó kedvet. Kívánok nektek csodaszép szombat estét!

hát lássam, hogy kik vannak itt velem, a chat falon érkeztek. Megérkezett My Haydn, és szépeket, hát szépeket neked is. Itt van velünk Pista 67 Mázli, Lara Kata, Haydn Hava, Bubu 81. A két állandó őrszemünk, Bubu és Ertud Ditu. A műsorvezetők közül pedig Roni és Gébelen. Szép napot, jó zenehallgatást kívánok mindenkinek itt a cseten. Köszönöm szépen a jó adást, a jó műsorvezetést kívánást.

Matyi Dilling sajnos dolgozik, de nekem jó adást kíván. Tika is jó műsorvezetést kíván. És közben kaptam képeket. Hát buli van. Szép kerek 60-as parti.

Hát ugye tegnap Katicának is volt születésnapja, ma reggel, ma hajnalban láttam. Nem tudom, hogy majd ő megérkezik-e. Természetesen mindazok, akik beköszönnek és születésnapjuk van, és én erről tudok, az mindig minden körülmények között köszöntve van. Leszezünk. Aztán majd meglátjuk, lesz itt minden, kérem szépen. Amit ígérhetek este 8 óráig, azaz 20 óráig lehet velem, rajtam szórakozni. Bár én jobban szeretem, ha velem. A rajtam az már megint egy más kérdés. United 6.

számtalan fantasztikus slágert adtak nekünk a 90-es években, és én számomra teljesen újdonság. Bevallom őszintén, ezt eddig nem tudtam, hogy bizony Alex Christensen zenei producer keze volt eleinte a dologban. Az az Alex Christensen, akinek én nagyon vágyom itt Németországban koncertjére a Berlin Orchestrával játszanak szimfonikus verzióban 90-es évek slágereit.

Na, a következő maxi lemezünk. Dr. Albán.

Ai Kumarin. Szintén egy maxi lemez, pörög itt a lemezjátszón. És ebben igaza volt Gébelennek, feketék. Ha jól emlékszem, akkor a mai napra színeset nem is választottam be, de még ugye este 8-ig bármi lehet. Hájdőn érdeklődik, hogy mit értek punnyadás alatt. Hát, hogy olyan kis csöndesek vagytok. Nincs giffezés, nincs trécselés. Csak úgy csöndben. Jelen vagytok. Amit persze köszönök. És ha valaki vacsorázna, akkor ezúton is kívánok neki nagyon-nagyon-nagyon jó étvágyat.

Catch me. I'm your memory. Na, ki tudja nekem megmondani, mi ennek a dalnak az eredetije? Nagyon könnyű. Ez a maxi lemez, Copernico. I am your memory. Mondjuk egy filmcím.

0: Szeretettel köszöntöm a kintről hallgatózó Mókuskát és Ateszt. Szép estét nektek!
1: I'm your memory.
0: Szóval én egy filmcímet várok.

I'm your memory. Megérkezett a csetre tündérünk. Hát, szia! Nem létezik, hogy nem tud senki nekem egy filmcímet mondani ezzel a dallammal kapcsolatban.

Magic FR 1994. Give me all your love. Közben megtudtam, hogy funkot ma nem kapok. Mert hogy aki meg lett bízva a boltjárattal, annak nem hatott az élesztő és nem sietett haza. Nagy puszi ölelés musukáéknak, akik kocsiban úton hazafele. Megérkezett egy csipet csapat szószólója. Itt van velünk már a cseten maskurám. Köszönöm szépen nektek pedig, jó bulizás! Nem tudom, hogy tudtok-e hallgatni, ha igen, akkor felköszönteném az ünnepeltet. Itt van velünk közben Vida Erikám is. Szia vagyok már, jó műsorvezetés! Köszönöm szépen, drága puszi ölelés oda is! Na hát, szóval itt van velünk Tika Békatka, maskura, és ehhez a háremhez kapcsolódik egy főkakas. Hát kedves Joe, Isten éltessen sokáig!

Na akkor kedves Joe! Engedd meg, hogy a Bitangyó Rádió hallgatói, műsorvezetői csapata és természetesen jó magam nevébe is kívánjak neked még egyszer ennyit. Isten éltessen sokáig! És mivel még lemezezem, ezért jön neked egy beszong. Szaragoza Band.

És közben megtudtam, hogy musukánk se egyedül van, hanem bizony egy egész csapat. Ül ott Panna, balesetmentes jó utat vigyázni, odafigyelni. Viszont ott van vele Panna, Miksa és Norbi is.

Vidarikám is boldog születésnapot kíván! Én azt tudom, hogy ma tartjátok, de amúgy különben mikor van?

Hát a Bélis-est azt fölismerem. Már csak azért is, mert hogy a Delta koncerten is volt egy kis Bélis. Joe, mit iszik? Konyakot? Jó, hogy van benne vodka is. Az más, a vodka narancs, az más. Hát egészségetekre. Majd augusztus utolsó hétvégén bepottoljuk a kocintást. Majd valakinél ott alszom. Ne kelljen vezetnem. Musukájék is boldogat kívánnak az ünnepeknek. Hát ugye Joe-val te nem találkoztál. Csak az asszonykájával, maskurával.

Nagy nagy szeretettel köszöntöm Anna Marit is. Szia lányom, jó adás, szép estét kívánok neked és mindenkinek. Puszi, ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

azt a mindenit most már nekem is tölteni kell valamit. Boldogságot az ünnepeltnek, írta Hegedűs Juditunk is. És ott is jött egy picike, milyen Jäger unikum. Felicitál. Nekem csak pálinkám van. Az a gyógyszeres, tudjátok. Figyelően vírusírtásra. Itt van Zorkánk is. Szia, puszi, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy.

apa tölti a 30-at. Téget iszik. A csaje. Egi. Nem Felicita. Felicita. Felicita. Bizony Zorka Joe papának most van a 30. szülinapi bulija. A másik 30 az meg tapasztalat. És hát bizony Musukának is most volt a születésnapja. Tegnap előtt.

Nagyon jók vagytok a képen. Olyan kis visszafogottak. Nem vagyok ott rosszalkodni.

Artikáék és Musúnak nagyon boldog születésnapot kívánnak. Sokat, szépet, boldogat. És hát majd mindjárt jön a válasz.

azt írta, egy szuszra, egy beírva, egy levegővel, tika, meg ne próbáld a reptelet. Azt írta, egy szuszra, egy beírva,

itt van a még kisegerünk, szürke zubbonyba. Sziasztok!

itt vannak ezek a bestiák, akik nem engedik kibontakozni a műsorvezetőt. Na de hát a reggel még túl messze van. Addig még lehet reptér is. Nem, hát azért el nem tört

ugyanis én azt mondtam, hogy 20 óráig biztos, hogy itt vagyok. Aztán 20 órától majd rajtatok múlik. Esetleg még azt is megengedem, hogy lehet zenét.

Tojás cicás giffet. Oda jött a szürke kisegér. Tolja DJ. Hát az a baj, hogy DJ sem vagyok. Na meg hát én inkább

egy újabb maxi lemez. Imperio. Wings of Love. A Bitangyó Rádió. És én ezzel a dallal szeretettel köszöntöm Mészáros Zsuskámat is. Szép estét kisoroszlán, jó adit, sok fülecskét, kellemes szórakozást mindenkinek. És boldog szülinapot az ünnepelteknek. Köszönöm szépen, drága nagy puszi, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy. Hát mondjuk azt azért nem mondom, musukám, hogy a Rómáig lebringázok. Itt van a pusunk is. Szia kis bundás, jó ad itt neked, és sok fület, puszi, nagy ölelés, oda is.

osztrákok. Az Imperio. Wings of Love.

nálam a ventilátor nem hallatszik be. Mondjuk mókuskára se hallatszott be. De az, hogy hülye vagyok, mondjuk az nála is behallatszott.

mit mondtam, amire az a kérdés, hogy ha nem hajóról? Mert ha jó, ha nem jó... Jöhet egy kis mágikus szimfónia. Ha jó, ha nem jó.

szerinted, kedves szürke kisegér, ha a Tika nincs benne a csetem? Akkor simán hordhatom a szoknyáját, igaz? Úgy se tudja meg.

Ja, kis bundás, jó ad itt sok fülecskét mókuskának, musukának. Musukának sokat és boldogat, sziasztok mindenki! Hát szia, drága puszi, nagy ölelés neked is. Hát musukának is, meg dzsópapának is. Köszönöm, hogy itt vagy. Nagy ölelés. Mókuska pedig azt írta, hogy köszönöm szépen, de legalább nem titkoltam. Bevallotta ő is adásban. Simán. És lekések. Majdnem lekéstem a másik oldalról.

Na ez a dal repüljön a bobósoknak. Svájcba, Magyarországra, Németországba. Where is your love? A DJ Bobo. Musuka is köszöni szépen mindenkinek a köszöntéseket. Na toljunk a csajnak is egy zenét, jó? Bobón kívül. Mert ez mindenki. Hát valaki ráírta a szoknyára, hogy Tika. És képzeld el, hogy olyan apró betűs, hogy én nem vettem észre. Én simán leloptam, simán használtam. Aztán egyszer Tika simán úgy kiröhögött. Akkor egy gyanús. Azt hittem, hogy ott van egy fekete folt, és közben az Tika. Igen, de különben Tika amúgy se horcoknyel. Én se. De a mozdulat az ugyanez. Azt írja Musu, where is your love? A kanapén. Hát pihenj, megérdemled.

Igen, musukám, hogy az új szemcsivel mindent is fogok látni. Az biztos. Már várom, kíváncsi vagyok. Hogy fogunk boldogulni? Na, Svájc is itt van. Köszöntöttem ugye már Anna Marit, de bezsebeltem két szívecskét is. Where is your love, baby?

Hát a szívünk egy ritmusra ver. Szóval lebuktam, azt írta Tika. Most már tudom, hogy miért fázik a seggem megint. Felvetted a szoknyámat? Mikrofon jet. Egy, két, há, és. Minél hangosabb a zene, annál jobban hallja Tika, hogy rajtam van a szoknyája. Azt írta, hogy nem látta, de érzi. Ezzel szoktam én is így lenni. Néha nem látok dolgokat, de érzem.

maskuráztad át Joe-nak, légy szíves? Ami szürke kisegér oda berakott. De ne csak a Jack Daniel. És hagyjad, hogy Joe vegye el az üveget.

0: 日本語シャバゼネ日本
1: フーデンパイデイのストカロン。
0: Kinagyítottad meg két. De bezzek, ha valóságban küldeni oda Joe-nak valaki. Nagyítaná neki olyat. Hétig harangoznának a fejébe. Ahogy

One Eyed Doll. Olyan majdnem mulatos. Amit annak idején Joe nagyon szeretett, mikor játszottam. És most van meg.

Mai napon Mokuskával meghúztuk a Margót. Csodálkozott, hogy hát mindenki húzza a Margót a chat falon, hát persze. Mert hát, hogy amennyit mi húztuk a Margót, igaz? De most itt a reflex. A nehezen jutnak eszembe ezek a bulinóták, de beb.

emlékszel még erre a nótára? És hát ígértem egyet Musukának is. De azt is tudom, hogy ezzel a dallal nem csak Musunak, hanem a Maskurának is kell.

Aztán gondoltam, hogy majd ma délután. És hát ez nem sikerül. Ezt most halljátok. Mika, kontroll!

0: igen, itt a nyár, jó pofák, rügyeznek a csajok, bűnösödik a bakancsunk, és tiéd az élet, Magyarország!
1: Sokáig voltam távol.
2: Nagy puszi és ölelés Biborkának is. Szép estét kívánok én is neked, jó zenehallgatás, jó csetelés. Távol.

0: Pedig az én szívemnek nyugton kell maradnia egészen augusztus 14-ig. Na?
1: Csúcs.
0: Ez a parti. Vagy valami. Virgin Z House.

Na hát lássuk, hogy mi is vár rátok a holnapi napon 9-től 9-12 óráig érkezem hozzátok 3 órában. Ébrezgetlek benneteket, meg slágerezünk, meg mindent is csinálunk. Az

0: Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Szóval holnap 9-től 12 óráig lehet velem ébredezni, meg régmúlt időket idézni, meg a legújabb, legfrissebb hazai és külföldi zenéket hallgatni. Hiszen tudjátok, a vasárnap az mindig olyan igazi, helesen, vegyesen kotyvasz. Igyekszem beletenni minden, ami egy főzéshez, egy kellemes vasárnap délelőtthöz feltétlenül szüksége. Aztán kaptuk 2 óra pihit, lehet ebédelni, lehet egy kis szépészeti alvást beiktatni. Majd 14-től 16 óráig érkezik hozzátok Gébelen. Aztán megint szünet. És 19-től 21 óráig itt lesz veletek majd Tök Szár. Na, ha nem is verőfényes. És hát igaz, hogy fogyóhold van. De elmegyünk a holdfény árnyékába. Moonlight Shadows. Alright.

Empire One Remix Band. Moonlight Shadow. Beton Radio.

érkezett a csetre egy kukucskáló. A mókuska is. Puszi drága, nagy ölelés. Látom, hat a kávé.

hát ez egy Best Maxi lemez. Anna-Mari nagy kedvence.

A csapat neve Harajuku. És amikor nem metal, hanem Eurodance verzióban hallod az Operaház fantomját, a szól így.

1992-ben alapították. Jelen dalunk 1995-ös. Azt mondja Mókuska. Szóval meddig lesz el reggel 6? Azért jöttem fel, végeztem a dolgommal, nyomhatjuk. Hát nem hagyom 8-kor abban. De ha elkezdtek fogyatkozni, elmentek aludni, akkor én is.

Bieber kaírja, hogy szeretem zene. Hát egy-egy ilyen lemeznek a megtalálása katarzis. Nálam legalábbis mindenképpen. Hát vacilálok nagyon, mert jövő csütörtökön itt ünnepnap lesz, és lesz tőlem olyan cirka 100 kilométerre nagyon nagy flok már. És még abban az irányban nem voltam. Mokuska tesztel, azt mondja, és ha mi mind maradunk, akkor te is, akkor én is. Hol van Atesz? Mert hogy ő volt az értelmi szerző. Aki szerint akár én reggelig nyomhatnám. Meg ő is. Az asszony.

Black Box. És szeretettel köszöntöm Nefertit is itt a cseten. Szürke kisegér kirírta, hogy jó éjjel.

Sì, Fekete Boriton, Lila Betükkel, van írva az, hogy Black Box. Ugye a muzsika eredetije Earth, Wind & Fire, és a fantasy

Nagy szeretettel köszöntöm a chatfalon tüneményemet is. Ja, puszi ölelés. Jó zenehallgatás. Húsz óra van. Akkor húsz óra.

Na, felraktam még egy maxi lemezt, és akkor azt mondom nektek, ugye eldobtuk a 20 órát, hogyha valaki szeretne tőlem zenét kérni, akkor tegyen.

Felicità Joe feat. Marky Mark. This one is dedicated to all the homeless people. Azt írja nekem Erikám, Vido Erikám, hogy rá és ne bele. És ne rá, bele és ne el. Nekem baj lesz. Megjött a tesz is. Ó, rossz vagyok. Én. Egy angyal.

fogok azt csizni. A fényre jöttök. Fölkapcsoltam a lámpát. Megérkezett szürke kisegér is. Nem, suncorgós. Szürke kisegér kirakta az üveg pörgetős géppel. Szóval itt van velünk suncorgó puszi ölelés.

Suncorgó óvatosan tapogatózik a cseten. Nem néz oda. Mellesleg nem is kell. Sailing. I am sailing home again. Cross the techno remix man. I am sailing. Stormy waters. A Pitangyó Rádió. És ez már a ráhúzóra. Juditka érdeklődik, tényleg lehet kérni? Hát szoktam én viccelni. Jó, hát szoktam néha. De tényleg lehet.

0: egy kérés kívánság Hegedűs Juditkától. Ő megcsendesedne egy pillanatra. Balázs Fecó és a Korál, és az ugye nem hiszed el, és küldi nagy szeretettel mindenkinek.
1: Bárkit kísér,

0: se félj, hogy gyenge vagy egymagad. Minden összeél az ég alatt,
1: és a körforgásnak része
0: vagy. Amit
1: mérgezel, az mérgez.
0: Amit érzel,
1: az téged érez.
0: Amit megérintesz,

nagyon fontos mantra különben, hogy ugye nem hiszed el, hogy keveset érsz. Nagyon fontos, vallom. Bevonzuk a dolgokat, és higgyétek el, sokkal jobb dolog bevonzani a jó dolgokat, a pozitív dolgokat, mint a rosszat. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nincsen rossz. Nem.

Szóval nekem szeretne valamit küldeni, amit nagyon szeretek. Hát kedves Mókuska, most már azért itt vagy velünk, hála jó Istennek egy pár hónapja, és úgy érzem, hogy maximálisan sikerült beilleszkedned mind a csapatba, mind a hallgatói tábor közé. Ha a kis oroszlán egyetlen egy dalt kérhetne, pedig nagyon sokat szeret, de csak egyet, akkor az Rocky M és a Fly With Me to Wonderland. Hát gyertek, repüljetek velem Meseországba.

És ez a dal az egyes számú maxi lemezem. Mi meglepő, igaz? Bár nem ez lett az első vásárlásom a maxi lemezek között.

Igen, Katának és Zorkának is. Meg mindenkinek, aki még eddig nem kért zenét. Olá Ibolya és a Magyarország itt a Bitangyó Rádióban. Szól a rádió, hogyha...

Zsolt, az általad kért dalt leadom, de nem látom értelmét, hogy olyannak küldesz zenét, aki nincs is itt. Ennyi erővel Trumpnak is küldhetnél. Én azt honnan tudjam? Viszont Vida Erikám is kért tőlem zenét. Egy igazi best song. Miley Cyrus. End of the World.

Miley Cyrus. Utána érkezik hozzátok a Magna Cum Laude és a Pálinka dal. Ezt a dalt Kata kérte, és küldi mindenkinek.

Nagy mellénye hátra nyúltam, hogy hát van kettes számú lemezem is. Fölrakom azt. De hát az is egy operaház fantomja. Ma már volt kettő. Egy harmadik verzióba

viszont Andzsúrink is kért. Amíg beszerzem, beillesztem ide, addig Betty láve. Refkedjünk.

És hát tudjátok, én magamtól nem szoktam AI muzsikákat játszani, nagyon próbálok odafigyelni rá, hogyha szintetikus tartalom van egy-egy zenében, egy-egy feldolgozásban, akkor ne kerüljön be. De azért én is elismerem, hogy vannak nagyon, tényleg nagyon jók. Viszont ha kértek, kívántok, akkor természetesen teljesítem.

Hideg éjszakák, Vitangyó Rádió, és akkor Szürke Kisegér kérése, kívánsága volt, és szeretettel küldeném Donald Trumpnak. Megjött Tikánk is, puszi, ölelés!

ezért a thank you-ért mindent megérte. Olyan aranyos ennek az egernek a mosolya. Igen, Nefertiti, de írhatsz Messengeren is, vagy itt PM-be, vagy ha kiírod a falra, és igyekszem gyorsan megjegyezni, hogy mit kértél, és nem gurul el. Szóval bárhol kérhettek tőlem, ahol elértek.

Kedves Walter, sajnos Lordom nincsen, de bakelitbe, tehát vinil lemezbe nincsen, amúgy különben piszok drágák. De nyugodtan kérjed, és akkor hát most se vinil lemezről játszom.

Tika kiírta a csetre. Pszt, ne írjatok, míg Nefertiti kér, hogy el ne guruljon. Little Lion elől. Szóval melyik lordot szeretnéd, kedves Atesz?

Na akkor jön egy dal Mókuskának, kérte a Tesz. Azt mondta, hogy Lord és rám bízza. Először arra gondoltam, hogy küldjél neki virágot, és hozom a virágdalt. De aztán inkább azt mondom, hogy örökké.

ők voltak a Lord és az Öröké, és hát ugye ott ezt küldtem Mókuskának, és hát sikerült beválasztanom a zenét, hiszen szereti Mókuska, de hát imádja Tika is. So

0: vagy mit is érzek?
1: Azt írta nekem Kacajka, hogy na, akkor neked és mindenkinek, mert tudom, te szereted, egy általad választott Kowalskit kérnék szépen. Hát akkor legyen eltéphetet.

egy örök szabály, ki tudja mennyit időt ad még az ég. Ezért fontos megélni.

0: Hát, kedves Atesz, nekem roma zeném nem igazán van. Nem mintha bármi bajom lenne a romákkal. De maga a roma zene az, tudod mi? A nóták. A cigány nóták, a magyar nóták, azokat nagyon szeretem.
1: Amikor egy-egy percre felsejlett a holnap,
0: Triász és a kérdések,
1: értek, s nagyon boldog
0: Nefertiti kérésére.

0: call?
1: Hatmás 70-es éve. 80-as és a 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

0: Mivel volt triász, így nem a triásztól hoztam. Anna Mari nagy kedvence, a hűvösek az éjszakán. Hát nem kér, úgyhogy lehet, hogy már őrzöm a lángot. Lehet, hogy már elpillett. De fogadjátok tőlem szeretettel Rudán Joe-t.
1: Annyira fázom, olyan hűvösek az éjszakán.
0: És bizony negyed tíz.

Nefertiti duplázott. Azt mondta, hogy Nelsontól az édes boszorkány küldené minden jelenlévő bosszikának.

No, ma fáradok, ma jönnek a bakik. És meg is kaptam a táblát.

Tegnap az uncsik, a ma meg a tesz és mókuska. Egy kis rock and roll party. Jeff Bunny.

Azt hittétek, pihenhettek, mi? Jackie Wilson.

Imádom, Maxi! Igazi fülhallgató ezt. Rajtam sincs. Se gatya, se bugyi.

Pedig megkaptunk egy olyan jó kis altatós fázist a lírai rock zenékkel. De aztán jött ott ez. Jav Bunny. Én meg tovább gondoltam. Tutoltad Bélám már megint. Nem, nincs susogós melegítőn a

Hát itt úgy lesz holnap délig folyamatos élő műsor, hogy én 10 órakor elköszönök, Mókuska beáll, holnap reggel 9-ig, azt majd 9-kor jövök. Azt felőlem olyan lendületbe lehettek. Baby. Remélem, Juditkám nem erre mossa a talpát. Mert aztán erre rendületesen lehet körömkefélni. Nem, én ilyen hülyeséget nem ígértem.

mókuska, ez lesz a beavató bulid. Én elmegyek aludni, 9-kor jövök.

Dico, nem kér tőlem zenét. De tudom, hogy ez bejövős.

Royal Philharmonic Orchestra. És akkor, hölgyeim, lábakat a nyakakban, egy kis kánkán.

Sajnos nekem Fási Zsulikém nincs. Én nekem nem csöppentettek abból. A sok millából.

0: Váljék egészségükre!
1: Hát, ha minden este nem is, de hétfőn este is ismételhetjük majd egy kicsit.

És akkor befordultunk a finishbe. Jön az utolsó Mester 3-as. Három magyar dal, a Triász. Hiszen beszéltetek róla. Hát akkor jön a lányok szívében lakom.

persze, csak lesz még egy dalunk, hát akkor már ahogy 10-15 abba hagyjuk csúfságra. Úgyhogy megkerestem a régi búcsú nótámat, ami mindig olyankor hangzott el, amikor nem volt utánam már másik műsorvezető. És én mindig ezzel kívántam jó éjszakát. Szerintem van olyan esetlen, aki tudja, hogy mi lesz ez. Hát nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a 4 órában. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengerin íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet és nagy-nagy ölelés a cseteseknek. És én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a mai napban segítettetek, és voltatok az én zenei szerkesztőim, hiszen nagyon sok jó zenét kértetek, kívántatok.

Úgyhogy akkor extra búcsúzóként kaptok tőlem egy szép lírai night is. Jó ét, szép álmokat, sziasztok, ciao ciao.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintet, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz. Aha, aha, aha.

Then there was no sound at all, but the clock upon the wall.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.